velký festák. Stage. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Stage. Raní kotel.